0: Köszöntöm a rádió hallgatókat augusztus 27-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel a következő fél órában. A mai tartalomból röviden. David Blajcs is mezőgazdasági miniszter. Akik gyújtogatást követnek el és éltetik a Horvátország elleni nagy szerb agressziót, nem kaphatnak állami támogatást. A rendőrszakszervezet Nikola Milina országos rendőrfőkapitány leváltását szorgalmazta. A közel-keleti háború 6 hónapja felhajtotta az energia és élelmiszer árakat. Közel 1500 ember tűnt el Nepálban és Kínában a katasztrofális áradások nyomán. És holnap 36 Celsius fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: Híreink következnek.
0: David Blajcsics mezőgazdasági miniszter ma a Facebookon bejelentette, hogy azok a személyek, akik gyújtogatást követnek el és éltetik a Horvátország elleni nagy szerb agressziót, miközben mezőgazdasági támogatásban részesülnek, a továbbiakban nem kapják meg ezeket a kifizetéseket. A miniszter ezt a lépést a józan ész diktálta döntésnek tekinti. Blajcsics hangsúlyozza, a horvát köztársaság nem finanszírozhatja azokat, akik nyíltan alássák az országot, vagyis azokat, akik alkotmányos és jogi rendjének felszámolására törekszenek, csorbítják hírnevét, illetve szándékosan veszélyeztetik mások egészségét, életét és vagyonát. A rendőrszakszervezet Nikola Milina országos rendőrfőkapitány leváltását szorgalmazta, a MOST párt pedig Dávor Bozsinovics belügyminiszter menesztését is követelte. Álláspontjuk szerint ugyanis mindketten mulasztást követtek el azzal, hogy nem védték meg azt a rendőrnőt, akit kényszerítés ért a szörnyetek fedő nevű ügyben. A belügyminisztérium közölte, hogy nem kíván nyilatkozni a tanúvallomásokról vagy az eljárás menetéről, mert az érintett körülmények vizsgálata folyamatban van. A Reuters adatai és elemzése szerint 6 hónappal az amerikai és izraeli Irán elleni támadások után a konfliktus következményei továbbra is érezhetők a globális energia és pénzügyi piacokon. Az olajárak a Perzsa-öböl menti országok termelésének csökkenését és a Hormuzi szoroson keresztüli szállítás korlátozását követően emelkedtek. A Brent nyersolaj hordonkénti ára áprilisban rövid időre meghaladta a 120 dollárt, és idén átlagosan 90 dollár körül alakult, szemben a tavalyi körülbelül 70 dollárral. A finomított üzemanyagok, különösen a dízel áremelkedése volt a legnagyobb, a középárlatok hiánya, az orosz finomítók ukrán támadásokat követő zavarai, valamint a Perzsa öböl menti országokból származó export csökkenése miatt. A Hormuzi szoroson áthaladó forgalom zavarai a műtrágya szállítását is hátráltatták. Ez az erős El Niño időjárási jelenséggel és az ukrajnai háborúból eredő gabona kivitelt érintő újabb problémákkal párosulva tovább veszélyeztetheti a mezőgazdasági termelést. Az ENSZ élelmezés ügyi és mezőgazdasági szervezetének adatai szerint júliusban az élelmiszer árak több mint 3 éve nem látott csúcsot értek el. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a tényezők hatása az elkövetkező időszakban még erőteljesebbé válhat. Közel 1500 ember, köztük legalább 800 külföldi tűnt el Nepál és a kínai fennhatóság alatt álló Tibet területén, miután szikla és sárlavinák zúdultak egy himalájai folyóba, katasztrofális áradásokat okozva a városokban és a völgyekben. A mentő alakulatok helikopterekkel kutattak túlélők után, abban a térségben, ahol rengeteg a turista és a zarándok. Az eltűnt turisták között 177 indiai, 63 amerikai, 34 ausztrál, 33 brit és 25 kanadai állampolgár van. A kínai állami tévé mai jelentése szerint a tibeti Csingrung megyében 558 ember tűnt el, köztük 260 külföldi állampolgár. A Frontex nemrég közzétett előzetes adatai szerint 2026 első 7 hónapjában 37%-kal csökkent az Európai Unió külső határait illegálisan átlépők száma az előző év azonos időszakához képest. Ez az adat éles ellentétben áll azzal a migrációs válságra utaló benyomással, amelyet a spanyol Ceuta enklávéba irányuló július végén és augusztus elején tapasztalt belépési hullám keltett.

Ezen a napon 1845-ben született Lechnerödön, az építészetben a Magyarország szecessziós stílus megteremtője. Budán és Berlinben végezte építészmérnöki tanulmányait, majd hosszabb itáliai tanulmányútra indult. Itt szerzett benyomásai ellensúlyozták azt a merev akadémizmust, amely az akkori építészoktatásban uralkodó volt. Ugyanakkor Lechner szakmai indulása szerencsésen esett egybe egy egész Magyarországon, de különösen a fővárosban meginduló hatalmas arányú építkezéssel. Mint távoli ideál, mindig egy magyar nemzeti stílus megalkotása lebegett előttem, írta pályája kezdetéről Lechner önéletrajzi vázlatában. E cél elérésében segítette franciaországi tanulmányútja, amelynek során régi kastélyok restaurálásával foglalkozott, és ez a munka levéltári kutatásokat, alapos stílus tanulmányokat igényelt. Hazatérve Pártos Gyulával közös irodájában kezdte meg a munkát, alakította ki jellegzetes magyaros szecessziós stílusát, amelyet különösen egyénivé tett a zsolnai kerámiák alkalmazása. A döntő fordulatot formanyelvének megtalálásában az Iparművészeti Múzeum tervezése jelentette. Az épület 1896-ra készült el, még sok benne a túlzás, ezért bőven kapott bírálatot is, de a keleti szellem, a magyar népművészet elemei és az európai örökség ötvöződése a továbbiakban is jellemző lesz munkáira, összetéveszthetetlenül egyénivé téve alkotásait. A színes, mázas cseréptető szintén a Lechneri stílus elengedhetetlen eleme lesz. Legfontosabb munkái a kőbányai Szent László templom, a Földtani Intézet, a Pesti Posta Takarékpénztár. Ez utóbbi már visszafogottabb, letisztultabb, sokan a legszebbnek tartják munkái közül. Egyik utolsó sokok által kedvelt műve a pozsonyi Kék templom. Jelentős a Lechner szakirodalmi munkássága is. Ezek közé tartozik a magyar építő stílusról és a magyar formanyelv nem volt, hanem lesz című tanulmánya, valamint önéletrajzi vázlata. Lechner az építészeti részletképzés tekintetében egyre inkább a magyar folklor, az ázsiai, illetve perzsa és indiai díszítőművészet felé fordul. 1891-ben Pártossal együtt megnyerte a Magyar Iparművészeti Múzeum és Iskola tervpályázatát keletre magyar jeligével. Az Iparművészeti Múzeum épületének külső díszítései, a mázas cserepek, a pirográni díszítőelemek, az áttört virágmotívumok, indiai, perzsa, mor és magyar népi hatásokról tanúskodnak. Az épület egésze eltér a hagyományos formavilágtól, ami vegyes fogadtatása talált. Azonban Lechner most már Pártos Gyula közreműködése nélkül tovább haladt az általa kijelölt úton, és 1897-ben megbízást kapott a Magyar Állami Földtani Intézet Stefánia úti épületére. Letisztult formavilága a Posta Takarékpénztár, a mai Magyar Államkincstár Hold utcai épületénél érvényesül a legtökéletesebben. 1900-ban az épületért a Képzőművészek Egyesülete nagy aranyéremmel tüntette ki, és 1900. július 1-én első Ferenc József magyar királytól megkapta a királyi tanácsos címet is. Egyházi megbízásai közül kiemelkedik a kőbányai Szent László plébánia templom, amely azonban Barcellek korábbi terveinek felhasználása miatt nem tekinthető szuverén alkotásnak. Élete utolsó évtizedének legjelentősebb megbízása a pozsonyi katolikus Szent Erzsébet templom és plébánia volt. Az idős mestert 1911-ben a római nemzetközi építészeti kiállításon bemutatott életművéért nagy aranyéremmel tüntették ki. Haláláig még kapott néhány kisebb megbízást, de a nagyobb pályázatokon már nem járt sikerrel. Az önálló magyar építészeti stílus megteremtőjeként számos követője akadt. A fiatal építész nemzedék Seregestől vette körül és követte építészeti elveit, így Lajta Béla, Maróti Géza, Jakab Dezső, Komor Marcell, Bálint Zoltán, Jámbor Lajos, Sebestyén Artúr, Göriny, Györgyi Dénes, Jánszki Béla, Zrumecki Dezső, Megyaszai István, Árkály Aladár. A magyar nemzeti formanyelv kialakítására tett kísérlete a korszak legjelentősebb műveit hozta létre, melyek iskolát teremtettek, még ha a személyes irányítása alatt álló is műveinek nem formáit, hanem szellemét továbbvinni hivatott mesteriskola létrehozására való törekvés kudarcot vallott is. Építészetének tudatos, elméleti kialakítása a korszakban egyedülálló úttörő jelentőségű.

0: időjárás jelentés.
1: Ma országszerte napos, meleg időben volt részünk, a nappali hőmérséklet 35 Celsius fokig melegedett. Eszéken ma délben 32 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 34%, a légnyomás értéke 1015 hektopaszkál volt. Holnap a maihoz hasonló idő várható, csapadékra egyelőre nincs kilátás, éjszaka 17 és 20 Celsius fokig hűl a levegő hőmérséklet, míg nappal 35-36 Celsius fokig melegszik.